Nos ide, mint a felvált, aki vázzál lenni, a kőbe zúlott kebelykú lesz.